figyeljetek emberek! Régóta ismerjük a galaxisotokat, jártunk már nálatok. Az időszámításotok szerinti 1979. évben az anyahajó leszállt, és elhoztuk nektek a csillaggyermeket, a halhatatlan Fankó.

Jába zsí, kösz oda, mégis büszkén szaltózik a szartó. Gáz, csak a tettő minél szarosabb lesz. Lesök jó stuff, versem a szorosabb lesz. Szóval, mármint van ilyen, hopsz, aki amilyen. Olyan, mélyre hozza fel, zárkózik be, öregen. Jégzá,

ő csak. Ma úgy keltem fel, hogy miért nem ma van minden nap. Hogy miért nem ma van minden nap. Hogy miért nem ma van minden nap. Felfordul a faloda, kép a fára falod a dalt. Ami hajtasz, visz tovább pajt. Amíg rakod neki majd, mert szendóba adom neked

lehet kép akkor előtt a jobb piálni. De nyitásként 8 óra munka, tisztul a világ kép, ami nem jó, az egész egy nagy színjáték. Inkább bejárnám az egészet, mint Szimbádék. Persze közben reggelében este vitat csinálnék. Köszönjük reggelében este vitat csinálnék. Múltkor is már épp egy jót álmodtam, hogy a filmre egy jó bitet még rátoltam.

0: Múltkor írtam egy beatet a hatos villamoson.
1: Mi van?
0: Frankon. Bélával.
2: Bélával.
0: Ő is ott volt. Zsebbi. Beatek a farzsebből.

neki a lelke van, és Jancsika a neve. Össze lesz 3 éves, színe fekete, egy kis rajzfilm figura tag, ő nekem a gyerekem, he. Na jó van, azért várjál már, a közepébe vágtam. Ki? Én? Én, aha. Magányos téli estén kezdődött a történet. A személyi számítógépemen kalambót néztem. Szerettem azt a sorozatot, jó feje hadnagy, csak végette nem általánosíthatok, hogy acab. Kimentem cigizni, mert már nem cigizek bent. Az udvaron egy teniszlabdán elmerengett a szemem. A hiperaktív pók már a bokorhoz szőtte, olyan régen eldobatlanul hevert a fülbe. Ez volt a kedvence annak a kis tatkó lánynak, akinek a hiányát most nagyon beéreztem. Lencsi volt a neve, csak egy ideig

Így jobban hiányzik, Lencsi. Ez csapda. Ez a tacskó csapda. Várjál, mi ez a hirdetés? Csongrád megyében egy borzkutya társat keres. Na itt kezdődik a mi történetünk, köcskös.

csánytelek, viszontlátásra. A híres nevezetes csongrádi fabodega megvendégel minket, miután átkeltünk a Tiszán, rotyog a bab már, a csülökcsont rád vár, rám meg a pult alatt jól megőrzött hagyomány. Most mi itt elpusztítunk pár tálca aranyfácán, te se álcázod magad, mikor levadászod a fácán. Mi most így megünnepeljük a nagy találkozást. Tudod, ez egy ilyen emberi szokás. A reggel

öptekerők, rokon a lelkiség, ezért jöttünk ide. Amíg elsonfordált a drót szamarak alatt, addig apának felöntődik, de csak mértékkel a garat. Cirkálgassál, informálod, a zsebemben meg vár rád pár finom falat.

0: A kedvem nevetős.
1: Mi? Ja, hogy vége az alapnak? Ja, jó, van, hát na. Akkor énekellek egyet. Neked, Jancsikám. Nem van takarék, oda kotorék, szeretet. Sütök neked fűszertelen pecsenyes szeletet. Csipátalanítom a szép fekete szemedet. És szívesen leszek a liftet, hisz a lépcső neked meredek. Jó, Janokám. Na, akkor második rész, majd egy idő múlva másik zenére jön. Jó.
2: Tényleg azt mondta a pszichológusod, amit mondtál?

0: Ho-ho-ho-ho, önöknek nem szabadna itt lenni, uraim, nem, ez nem az a hely. Kinyitotta ki a szobai ajtaját, így nem tudok én dolgozni, menjenek ki, nekem rendelnem kell, majd találkozunk az esti beszélgetésig.
1: Pam, pam, pam, pam, pam. A jövőből jöttem!

Lenn az utcán, nála hogy szokott a bál, ez most a bulvár, a belváros, több sznob, kevesebb herbálos, tágas tereken vágunk át, míg a liget tarfáival elég nem tárul, ősz, rozsda, marta, tájez, majd a tél, aztán a

0: lábad. Tovább kellett menj, tovább és egyre messzebb vitt az út. Akárhol jártál, de a helyet nem találtad sehol. De persze ez így van rendjén. Kint várja a pokol és a menny, hogy végre az utcára menj. Ki a falak közül, a szabad ég alá, nehogy megállj fél úton két világ köz. Lenne az utcán lenne
1: az utcán fenn a háztetőn. Ki az alagútból állt az átkelőn.

0: Tud a 30-on innen a 40-en. Kine lenne néha fel, kine lenne néha lenne.
1: Lenn az utcán fenn a háztetőn.

0: so nie nennen, ich will nennen, ich will nennen. Kinelende, nie hoffen, kinelende, nie hollen.
1: Az utcán lent nyírkos aszfalt, üres játszótér. Eltaposod, száz szor, szép helyén jászoltél. Pitene ábrándjaiban a leláncolt nép, a haver srácot néz.

0: feljoltán, honvágytól koptatott járdákon, mászkálok, nincs távol a gyárváros, látványos elemek, hiány a lépések, ez nem kérdéses, pár a lépréssel, igaz érzéssel, de ez normális, ettől ölthet az álomformát is. Fenn az utcán, fenn a háztetőn, ki az alagútból át az átkelőn, lenn az utcán, fenn a háztetőn.
1: 88.4 Reboot from Berlin. Reboot FM. www.reboot.fm. Free Cultural Radio from Berlin. That much better. Go on. Reboot FM out of Berlin.
2: Als alter Stiefel empfehle Reboot FM am besten jeden Tag. 88.4.
3: Nur gut ist Reboot.